0: Võrdsus- ja diskrimineerimiskeeld on Euroopa Liidu põhiväärtused, mis on sätestatud Euroopa Liidu põhiõiguste hartas. Ometi diskrimineeritakse endiselt nii Euroopa Liidus kui ka mujal maailmas lesbisid, geisid, biiseksuaale, trans- ja intersoolisi ning queer-inimesi. Euroopa Liit on kindlalt pühendunud diskrimineerimise vastu võitlemisele. Eesmärk on luua kaasavam ühiskond, kus kõik inimesed saavad end vabalt ja turvaliselt tunda ning armastada, keda tahavad. Kuulate saatesarja Suuremad eesmärgid, parem õigusloome. Selles saates räägime diskrimineerimisest seksuaalse sättumuse või sooidentiteedi alusel. Mitmel pool maailmas rikutakse ikka veel süstemaatiliselt lesbide, geide, biiseksuaalide, trans- ja intersooliste ning queer-inimeste õigusi. Paljudes riikides on diskrimineerivad seadused, mis võimaldavad LGBTIQ inimesi vahistada, kasutada nende suhtes vägivalda või neid muul moel taga kiusata. See on tõsine oht LGBTIQ inimeste füüsilisele ja vaimsele tervisele. Samasooliste vastastikusel nõusolekul põhinevad seksuaalsuhted on seadusega keelatud enam kui 60 riigis. Seaduse rikkujat ootab vangistus, rahatrahv või muu karistus. Vähemalt 7 riigis, näiteks Jeemenis, Ugandas, Saudi-Araabias, Nigeerias, Mauritaanias, Iraanis ja Bruneis, on samasooliste seksuaalsuhted karistatavad koguni surmanuhtlusega. Alates 2013. aastast on veel mitu riiki võtnud vastu uued seadused, mis samasooliste suhted kriminaliseerivad. ÜRO ja inimõiguslaste rühmitused on neid seadusi teravalt kritiseerinud ning hoiatanud, et need võivad õhutada homofoobiale ja vaenukuritegudele. Võrdsus ja mitmekesisuse austamine on Euroopa projekti alustalad. Euroopa Liidus kehtestatud diskrimineerimisvastased seadused on maailmas ühed kõige ulatuslikumad. Kõiki liikmesriike kutsutakse üles võitlema vägivalla vaenukõne ja tõrjumise vastu ning võtma selleks õiguslikke poliitilisi ja rahalisi meetmeid. Lisaks edendab Euroopa Liit LGBTIQ kogukonna õigusi ka väljaspool liitu. Euroopa Komisjoni võrdõiguslikkuse volinik Helena Dalli sõnas 2020. aastal järgmist.
1: It is unacceptable that people have to pay a price.
0: On vastu võetamatu, et inimesed peavad kannatama selle pärast, kes nad on, mõnikord selle eest koguni eluga makstes. Meie vendade ja õdede olukord vaid kinnitab mu veendumust, et peame jätkama LGBTIQ kogukonna eest seismist, kõikjal Euroopas, aga ka mujal maailmas. Isegi seal, kus me oodatud ei ole, sest teame, et ajame õiget asja.
1: Even where we are not welcome, we know that we are doing the right thing.
0: 2020. aastal võttis Euroopa Komisjon esmakordselt vastu LGBTIQ inimeste võrdõiguslikkuse strateegia, mis on ette nähtud 5 aastaks. Strateegia kujundamise eest vastutas võrdõiguslikkuse volinik Helena Dalli. Strateegia raames võetakse meetmeid 4 valdkonnas. Need on LGBTIQ inimeste diskrimineerimise vastu võitlemine, nende turvalisuse tagamine, kaasava ühiskonna kujundamine ja võrdõiguslikkuse eest seismine kõikjal maailmas. Õiguslikult põhineb homofoobia, transfoobia ja bifoobia vastu võitlemise nimel tehtav töö Euroopa Liidu aluslepingutel ja Euroopa Liidu põhiõiguste hartal. Euroopa Liidu põhiõiguste harta oli esimene rahvusvaheline inimõiguste harta, millega keelati selgesõnaliselt ära seksuaalse sättumuse alusel diskrimineerimine. Muutuseks aga seadustest üksi ei piisa. Paraku on solvangud, füüsiline vägivald ja tõrjumine meie ühiskonnas igapäevane nähtus. Lisaks seadustele tuleb teha tööd ka inimeste hoiakutega. Euroopa Liidu liikmesriikide elanikest üle poole leiab, et nende riigis on geide, lesbide ja biiseksuaalide diskrimineerimine levinud nähtus. 2024. aastal läbi viidud Eurobaromeetri uuringu järgi on 7 inimest 10 arvamusel, et LGBTIQ inimestel peaksid olema heteroseksuaalidega samad õigused ja et samasoolistel peaks olema kõikjal Euroopas õigus abielluda. Kui võrrelda uuringut viimase 2019. aastal avaldatud aruandega, selgub, et enamik eurooplasi suhtub nüüd LGBTIQ kogukonda paremini kui mõne aasta eest. Seda olenemata päriselus ja sotsiaalmeedias üha sagedamini ette tulevast vaenukõnest ning diskrimineerivate seaduste vastuvõtmisest Poolas ja Ungaris. 2021. aastal võttis parlament vastu ka resolutsiooni, millega kuulutati Euroopa Liit LGBTIQ vabaduse alaks, kus kõik saavad end vabalt ja turvaliselt tunda just sellisena, nagu on. See samm oli tugev sõnum nende riikide valitsustele, kes on võtnud vastu LGBTIQ kogukonda diskrimineerivaid seadusi. Samuti on Euroopa Liit juhtinud tähelepanu LGBTIQ kogukonna inimõiguste olukorrale väljaspool Euroopa Liitu. Liit peab oluliseks, et nende inimeste olukorda võetaks arvesse ka varjupaigataotluste menetlemisel. Diskrimineerimist võib ette tulla kõikjal ja väga erinevates olukordades. Euroopa Liidu kodanikena peame kõik andma oma panuse selleks, et kõigi ühiskonnaliikmete õigusi ja heaolu kaitsta. Rohkem kuulamist leiate Europarl Raadio veebisaidilt.
2: Na początku października 2024 roku Parlament Europejski opublikował wyniki pierwszego badania Eurobarometru po wyborach europejskich. Wynika z niego, że Europejczyków martwią wysokie koszty życia i sytuacje gospodarcze. Słuchasz podcastu z serii Europa i ja. Dowiesz się z niego więcej o wynikach badania opinii publicznej po wyborach europejskich w 2024 roku, które zlecił Parlament Europejski. Inflacja, wyższe koszty życia i sytuacja gospodarcza. Oto sprawy, z powodu których w ostatnich wyborach europejskich zagłosowało ponad 40% Europejczyków. Sytuacja międzynarodowa skłoniła do udziału w wyborach 30% osób. Tyle samo wyborców poszło do urn, by chronić demokrację i praworządność. Na kolejnym miejscu w rankingu znalazły się kwestie środowiskowe, zmiana klimatu oraz unijna polityka bezpieczeństwa i obrony. 2/3 respondentów cieszy się z tego, że ich kraj należy do Unii i widzi przyszłość wspólnoty w jasnych barwach. Odsetek Europejczyków, którzy uważają, że ich kraj korzysta na członkostwie, od lat utrzymuje się na stabilnym poziomie 70%. Obywatele uważają, że członkostwo w Unii jest korzystne dla ich kraju przede wszystkim z 4 powodów. Po pierwsze, Europejczycy są zadowoleni z większej współpracy między krajami Unii. Po drugie, uważają, że Unia pomaga utrzymać spokój i zwiększa bezpieczeństwo. Po trzecie, respondenci sądzą, że Unia pozytywnie wpływa na wzrost gospodarczy. Po czwarte, że dzięki niej mają więcej możliwości zawodowych. Europejczycy nadal mocno wierzą w europejską demokrację parlamentarną. 42% respondentów pozytywnie postrzega Parlament Europejski. Jest to najwyższy wynik w historii. Ponadto, według badania, udział w wyborach europejskich stał się dla wielu obywateli nawykiem demokratycznym. Połowa respondentów stwierdziła, że wzięła udział w wyborach, bo robi to zawsze. Z kolei 40% uważa, że jest to ich obywatelski obowiązek. Badanie przeprowadził ośrodek badawczy Verian w czerwcu i lipcu 2024 roku na zlecenie Parlamentu Europejskiego. Wzięło w nim udział ponad 26 tysięcy respondentów z 27 krajów Unii. Była to audycja Parlamentu Europejskiego. Więcej podcastów znajdziesz na stronie radia internetowego Europarl Radio.
3: Tre città, una sola voce. 6023.
4: Radio 6023 ha un'opportunità lavorativa per te. Visita vercelligiovani.it per maggiori informazioni.
5: Servizio civile a Vercelli. Scopri, conquista, vivi. Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: Allora, l'associazione Amici di Arlo che è nata quest'anno, quindi siamo in fase di avviamento. Il nostro focus è quello di aiutare le associazioni già attive, in principal luogo canili e gattili del territorio, con dei format che vogliamo lanciare, ad esempio le sfilate canine a scopo di beneficenza e le camminate a sei zampe. Poi l'occhio di riguardo, oltre a quello del territorio, sono i randaggi in Sicilia, perché purtroppo la situazione dei randaggi è quella più fuori controllo in Sicilia. Siamo appena nati, quindi cerchiamo di lanciare questi due format proprio per riuscire a fare più raccolta fondi possibile, perché serve quello. I soldi verranno utilizzati principalmente per acquistare crocchette da dare direttamente ai rifugi, ai volontari, alle colonie feline. Donazioni che vogliono essere spese per cure mediche direttamente con i veterinari, in modo da avere tutto tracciato.
7: Quali sono i vostri contatti?
6: Amici di Arlock su Instagram, abbiamo solo la pagina Instagram, però ci trovate ai banchetti di Vercelli.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
8: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
9: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
10: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
11: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
9: Il biotestamento è questo.
12: Scusi, per il biotestamento?
13: Vuole fare il biotestamento anche lei?
9: Ma perché?
12: Perché posso.
11: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
3: Tre città. Una sola voce.
14: 6023.
15: 1995. július 11-én a kelet-boszniai Srebrenica városát elfoglalták a Ratko Mladic tábornok vezette boszniai szerb erők, holott a város az ENSZ védelmét élvező biztonságos övezetnek számított. Az ezt követő napokban több mint 8000 muszlimot, főként férfiakat és fiúkat mészároltak le és helyeztek tömegsírba a szerbek. A Történelem a tények tükrében című sorozatunknak ebben a részében a 20. század végének egyik legszörnyűbb tragédiájával, a srebrenicai népirtással foglalkozunk. Az egykori Jugoszláviában dúló háború történelmi kontextusába helyezzük az eseményeket. Felidézzük, mi is történt Srebrenicában, és hogyan emlékeznek meg ma a rémtettek áldozatairól világszerte az emberek. Ha a srebrenicai mészárlás indító okait keressük, egészen a 90-es évek elejéig kell visszamennünk. Ekkor hullott szét végérvényesen Jugoszlávia. A hat köztársaság, Szlovénia, Horvátország, Bosznia-Hercegovina, Montenegró, Macedónia és Szerbia alkotta szocialista szövetségi államon, akkor keletkeztek az első repedések, amikor 1980-ban meghalt az államot hosszú évekig vezető Josip Broz Tito. A diktátor addig ugyanis fent tudott tartani valamiféle törékeny egyensúlyt a Jugoszláviában élő különböző népcsoportok között. Halálával viszont felerősödtek a nacionalista, nemzeti érzelmek, és nőtt a politikai bizonytalanság. 1991-ben Szlovénia és Horvátország kikiáltotta függetlenségét, amivel kivívták a túlnyomóan szerbekből álló jugoszláv néphadsereg haragját. A konfliktus egyhamar átterjedt Bosznia-Hercegovinára, a hat közül a legváltozatosabb etnikai összetételű köztársaságra, ahol bosnyákok, horvátok és szerbek éltek egymás tőszomszédságában. 1992-ben Bosznia-Hercegovina is kivált Jugoszláviából, és ezzel brutális és átláthatatlan háborúzásba és öldöklésbe kezdett több különböző szerveződésű csoport. A szerb kormány és a jugoszláv néphadsereg által támogatott boszniai szerbek létre akarták hozni Nagy Szerbiát, ezért az ellenőrzésük alatt álló területeken megkezdték az etnikai tisztogatást, a nem szerbek kiűzését. A háború brutalitása a kelet-boszniai Srebrenicában érte el csúcspontját. Miután az ENSZ 1993-ban védelme alá vette a területet, mindenki arra számított, hogy ott nem történhetnek fegyveres támadások és összetűzések. A boszniai szerb fegyveres erők mégis megostromolták az enklávét, elzárva az élelmiszerek, a gyógyszerek és a humanitárius segélyek útját. 1995. júliusára pattanásig feszült a helyzet. Szrebrenicába több ezer bosnyák menekült érkezett a szomszédos konfliktus övezetekből. A város védtelenné vált, súlyos hiány lépett fel alapvető cikkekből. Ezt a pillanatot használták ki 1995. július 11-én a Ratko Mladic tábornok vezette boszniai szerb erők Szrebrenica elfoglalására. Az ott állomásozó holland ENSZ békefenntartók nem tudták ezt megakadályozni. Nem tudták kivédeni a férfiak és fiúk módszeres lemészárlását, a nők, gyermekek és idősek kényszer deportálását. Az ezt követő napokban több mint 8000 bosnyákot, főként férfiakat és fiúkat végeztek ki Szrebrenicában és környékén a szerbek. Az áldozatokat tömegsírokba tették. Később, hogy ne legyen bizonyíték a népirtásra, több holttestet is kihantoltak és máshol újra temettek. 20 és 50 ezer közé tehető azoknak a nőknek és lányoknak a száma, akik szexuális erőszak áldozatává váltak. A nemzetközi közösség igen lassan reagált a boszniai atrocitásokra. A szrebrenicai események azonban sokkolták a közvéleményt, és rávilágítottak az ENSZ békefenntartó misszióinak elégtelenségeire. A NATO válaszul légicsapásokat mért a boszniai szerbek hadállásaira, és végül 1995. decemberében létrejött a Daytoni megállapodás, amely lezárta a boszniai háborút. A volt Jugoszlávia területén elkövetett, a nemzetközi humanitárius jogot súlyosan sértő háborús bűncselekmények szankcionálására és a felelősök elszámoltatására nemzetközi törvényszék létesült. 2001-ben a törvényszék népirtásnak nyilvánította a szrebrenicai mészárlást. Elítéltek számos vezetőt, akiknek szerepük volt a vérontásban, köztük Ratko Mladicot és Radovan Karadzsicot. A 2009-ben az Európai Parlament állásfoglalásban ítélte el a szrebrenicai népirtást. A képviselők megemlékeztek az áldozatokról, és együttérzésüket fejezték ki családtagjaikkal, akik közül sokan a mai napig nem tudják, hol nyugszanak szeretteik, pontosan mi történt velük. A parlament azt kérte, hogy július 11-e legyen emléknap az Európai Unió egészében. A megbékéléshez és az igazságtételhez ugyanis elengedhetetlen, hogy elismerjük ezeknek a cselekedeteknek a súlyát, és lerújjuk tiszteletünket az áldozatok előtt. A szrebrenicai vérontás 20. évfordulóján, 2015-ben az Európai Parlament ismét egyhangulag elítélte a népirtást. A képviselők állásfoglalásukban külön kiemelték, hogy a bosznia-hercegovinai politikai vezetőknek szembe kell nézniük a múlttal ahhoz, hogy az országnak esélye legyen a jobb jövőre. Méltatták a nemzetközi törvényszék munkáját és a háborús bűnperek felgyorsítását szorgalmazták. 2015. júliusában a parlament egyik strasbourgi plenáris ülésén a digitális gazdaságért és társadalomért felelős európai biztos Günther Oettinger így nyilatkozott.
16: Wir müssen auch eingestehen, dass Europa und die Welt, damit auch wir es damals
17: versäumt. Azt is el kell ismernünk, hogy Európa és a világ többi része velünk egyetemben kudarcot vallott, nem tett meg mindent az áldozatok védelméért. A szrebrenicai népirtás nem csak a Balkánon hagyott nyomokat és ejtett mélysebeket, hanem egész Európán. Nehezen gyógyulnak a sebek Bosznia-Hercegovinában. Nekünk pedig ma is erkölcsi kötelességünk, hogy emlékezzünk.
15: A parlament ismeretterjesztő és kulturális programok kidolgozását is kérte, hogy mindenki jobban megértse, mi vezetett ezekhez a szörnyű atrocitásokhoz. Támogatásáról biztosított több civil szervezetet, köztük a Szrebrenica és Zsepa enklávékbeli anyák egyesületét. Ezek a szervezetek fontos szerepet játszanak a szemléletformálásban és a megbékélésben. A parlamenti állásfoglalások pedig azt tanúsítják, hogy az Európai Unió elkötelezetten küzd a régióban az ilyen háborús bűnök megelőzéséért, a tartós békéért és stabilitásért. Az Egyesült Nemzetek Szervezetének közgyűlése 2024-ben a szrebrenicai népirtás áldozatainak nemzetközi emléknapjává nyilvánította július 11-ét. Ezen a napon a nemzetközi közösség tiszteleg az áldozatok emléke előtt. Egyben amellett is hitet teszünk, hogy a jövőben nem engedjük, hogy ilyesmi megtörténjen. A szrebrenicai népirtás korunk történelmének egyik legsötétebb fejezete. Az 1995. júliusában kibontakozott események örök tanulságul szolgálnak arra nézve, hogy hova fajulhatnak az etnikai ellentétek, és hogy milyen nagy szükség van a nemzetközi közösség beavatkozására. Július 11-e nem csak az emlékezésé. Intő figyelmeztetés is a világnak, hogy nem lankadhat az ébersége, a népirtás vagy etnikai tisztogatás előjeleit látja. Mindnyájunk felelőssége, hogy fenntartsuk az emberi jogok tiszteletét és az igazságosságot, és ne engedjük, hogy a történelem megismételje önmagát. Podcastjaink meghallgathatók az Európai Parlament webrádió szolgáltatása, a Europarl Radio webon.
18: Radio 6023 e UMG webrádió presentano Studiare informati. Territorio in pillole da Trento e Lode.
19: Promosso!
20: Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te che graviti all'interno degli spazi universitari, che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Chiara e sono in compagnia della mia collega Rebecca da Radio 6023.
21: Oggi ti parleremo di come affrontare un esame universitario. La sessione d'esame si avvicina e tu a che punto sei con lo studio? Sei uno studente che si prepara per tempo oppure uno che si riduce all'ultimo minuto? In ogni caso, l'importante è trovare il tempo, ma anche lo spazio. E tu, dove studi?
20: L'Università Magna Grecia di Catanzaro dispone di un considerevole sistema bibliotecario di Ateneo, SBA, che si trova nel campus di Germaneto, dove si trovano prestigiose collezioni e cataloghi, sia per quanto riguarda l'area medica, sia per quella giuridica, economica e sociologica.
21: Qui potrai consultare il materiale da te richiesto previa prenotazione, oltre a usufruire gratuitamente di molti servizi, tra cui accesso agli ebook di area sanitaria oppure accesso software per la bibliografia della propria tesi. Se sei uno studente di area sanitaria, hai la possibilità di studiare all'interno della biblioteca di facoltà, previa prenotazione, poiché, al momento, il numero di posti è ridotto per lavori di ristrutturazione. L'entrata libera è consentita dopo le ore 10 fino ad esaurimento posti. Tuttavia, se tra una lezione e l'altra hai bisogno di ripassare, oltre alle aule studio, su ogni piano della struttura puoi trovare nei corridoi degli spazi adibiti allo studio, forniti di sedie e tavoli.
20: Gli studenti delle facoltà giuridico-economiche, allo stesso modo, hanno una propria biblioteca grande e fornita. In più, dentro la sede dell'università ci sono dei veri e propri cubi di vetro, delle sale studio dotate di tavoli, sedie e prese, dove puoi comodamente studiare in un clima silenzioso e stimolante, che favorisce la concentrazione, e ce n'è tanto bisogno.
21: A Catanzaro, invece, puoi frequentare la rinomata biblioteca comunale De Nobili, nella splendida cornice di Villa Margherita. Così, tra una pagina e l'altra, potrai ammirare i busti di alcuni tra i più illustri personaggi calabresi, oppure consultare i documenti degli archivi storici. E tu, dove preferisci studiare? A casa o in biblioteca? Insieme a un gruppo di colleghi o da solo? Manda un messaggio alle nostre pagine social Facebook e Instagram e continua a rimanere aggiornato grazie a Studiare Informati.
20: Ora è il momento invece di scoprire le opportunità che offrono le biblioteche UPO. Ed è con noi ai microfoni di Radio 6023 Rosa Romeo, responsabile della biblioteca del Dipartimento di Scienze del Farmaco a Ascanio Sobrero. Ciao Rosa!
22: Allora, io mi chiamo Rosa Romeo e sono la responsabile della biblioteca del Dipartimento di Scienze del Farmaco di Novara e mi occupo prevalentemente di coordinare i servizi bibliotecari agli studenti, di comunicare questi stessi servizi al pubblico attraverso l'aggiornamento del sito web di Dipartimento, ma anche attraverso il nostro canale Instagram. Il canale Instagram non è solo della mia biblioteca, ma è di tutte le biblioteche del Lupo e io invito gli utenti, insomma il pubblico, ecco, a visitarlo, perché insomma è molto carino, ci si trovano tutte le news delle biblioteche del Lupo, anche con un linguaggio molto informale, insomma speriamo divertente, ha un buon successo. Inoltre mi occupo di acquisizione dei testi d'esame, i libri che vengono consigliati nei corsi dai docenti, che noi compriamo in più copie, aggiornate alle ultime edizioni e ovviamente poi vanno in prestito. Raccolgo poi le esigenze informative per la ricerca che arrivano dai nostri docenti e che trasmetto allo SBA per futuri acquisti. Mi occupo ovviamente anche di catalogazione, perché se un libro non è catalogato non si trova, praticamente nessuno sa che esiste, e quindi deve andare nel nostro catalogo online per avere visibilità. Inoltre un altro settore, il mio settore di attività, è la verifica e il monitoraggio delle risorse elettroniche della biblioteca, insomma digitale, cioè banche dati, i journals, che sarebbero riviste scientifiche dei maggiori editori internazionali. Verifico che tutto funzioni, che gli accessi siano senza problemi e se vi fosse qualche criticità, immediatamente questa viene segnalata allo SBA, al sistema bibliotecario, che si occuperà di risolverla. Ecco, queste a grandi linee sono i miei settori di attività della biblioteca.
20: Dove si trovano le biblioteche dell'Università del Piemonte Orientale e come si accede ad esse?
22: L'Università del Piemonte Orientale è una università tripolare, cioè è distribuita su tre sedi, che sono Novara, Vercelli ed Alessandria, e ovviamente in ogni sede vi sono delle biblioteche. A Novara, ad esempio, abbiamo la biblioteca Scania Sobrero, cioè la mia, poi vi è la biblioteca interdipartimentale di medicina e la biblioteca del Dipartimento di Studi per l'Economia e l'Impresa. Tra l'altro vi do un'anticipazione, queste biblioteche verranno unite in un'unica biblioteca universitaria, molto grande, molto moderna, che quindi servirà a tutte le comunità scientifiche della città di Novara, e che sarà inaugurata presumibilmente fine inverno, inizio primavera. Ad Alessandria invece ci sono le biblioteche di giurisprudenza e scienze politiche, economiche e sociali, e poi la biblioteca di scienze, innovazione tecnologica. E mentre a Vercelli c'è la biblioteca universitaria del Polo di Vercelli, che è il punto di riferimento del Dipartimento per lo sviluppo sostenibile e la transizione ecologica e per il Dipartimento di Studi umanistici. Quindi la tendenza, come potete, insomma, come si può rilevare, è quella di centralizzare i servizi bibliotecari in modo da poter coprire tutte le esigenze del settore disciplinari della nostra università. Ma le nostre biblioteche vogliono essere anche un punto di riferimento per il territorio, per le nostre città, quindi anche tutti i cittadini che hanno esigenze informative possono accedere alle biblioteche. Vi è una procedura di registrazione molto semplice, dopodiché possono entrare nelle nostre sale lettura, consultare il nostro patrimonio bibliografico senza nessun'altra formalità.
20: Perfetto, le chiedo a questo punto una cosa più specifica, quindi cosa possono fare gli studenti in biblioteca oltre a quello che mi ha appena detto?
22: Allora, i servizi tradizionali, i servizi bibliotecari, insomma, sono questi. Cioè, innanzitutto tutti gli studenti possono entrare nelle nostre sale lettura, consultare il patrimonio bibliografico, studiare individualmente, accedere a tutto il nostro patrimonio, sia cartaceo sia online, attraverso i propri dispositivi individuali, ma anche attraverso le postazioni informatiche che trovano nelle sale lettura. Inoltre viene erogato il servizio di reference, che vuol dire che vengono guidati gli studenti, il pubblico viene guidato a trovare le informazioni di cui ha bisogno, perché non è così semplice orientarsi a chi non è addetto ai lavori, cioè trovare le cose che servono magari in fase di redazione delle tesi. Insomma, non è sempre semplice riuscire a trovare le informazioni che gli interessa, e il personale bibliotecario è a disposizione a guidare la nostra utenza.
20: Ringraziamo Rosa Romeo per essere stata con noi, grazie mille Rosa. E anche questo episodio di Studiare Informati è giunto al termine. Continuate a seguirci per rimanere aggiornati e scoprire tutti i segreti del mondo universitario. Da Chiara e Rebecca un saluto dai microfoni di Radio 6023, alla prossima puntata.
0: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio, finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
1: Siamo Amnesty International, Gruppo Italia di Vercelli, Gruppo 93.
2: E cosa fate?
1: Difendiamo i diritti umani, sulla base naturalmente della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.
2: Ok, e possiamo avere qualche contatto?
1: Certo, a Vercelli, presso il CTV, Centro Territoriale per il Volontariato, in Corso Libertà 72, e il telefono del CTV è 0161 50 32 98.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
3: Tre città, una sola voce.
14: 6023.
19: Sono le 10.
23: Più o meno.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
24: Siamo CIDI, Centro Iniziativa Democratica Educante. Facciamo parte di un'associazione che fa parte, appunto, come ho detto, di questa comunità educante qui nel Vercellese.
19: E di che cosa vi occupate e che cosa fate?
24: Allora, noi ci occupiamo di creare dei laboratori per creare, come potete vedere nel nostro stand, dei prodotti artigianali. Si occupa appunto di aiutare, educare, formare i giovani nell'iniziativa appunto del volontariato, cioè fornire del tempo libero a chi ne ha bisogno.
19: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
24: Sì, ci trovate su Facebook come CID, quindi Centro Iniziativa Educante Democratica.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
25: Io ho CTA, Mike Check, Tommaso alias Piotta, ascolta 6023, bombo.
3: Tre città, una sola voce. 6023.
26: Den europæiske ombudsmand er et uafhængigt og upartisk organ, der bistår enkeltpersoner, virksomheder og organisationer, der oplever problemer med forvaltningen af EU's institutioner. Ombudsmanden undersøger, om der er sket fejl eller forsømmelser i EU's institutioner og organer, og fungerer dermed som mellemled mellem borgerne og EU-institutionerne. Ordet ombudsmand bruges både om organet, altså det uafhængige kontor, og om den person, der leder det. Hvert år forelægger sidstnævnte en rapport for parlamentsmedlemmerne om organets aktiviteter i Europaparlamentet. Ombudsmanden, altså personen, vælges af parlamentet for en periode på 5 år med mulighed for genvalg. Under særlige omstændigheder og efter anmodning fra Europaparlamentet kan EU-domstolen afskedige ombudsmanden, hvis vedkommende ikke længere opfylder de nødvendige betingelser for at udøve sit hverv eller har begået en alvorlig forseelse. I slutningen af februar 2025 overtages posten af Teresa Anginho, som er en uafhængig menneskerettighedsekspert og akademisk forsker. Hun er også medlem af overvågningsudvalget for det europæiske kontor for bekæmpelse af svig og tidligere viceombudsmand i Portugal. Indtil da varetages opgaven fortsat af den tidligere journalist Emily O'Reilly fra Irland. Hun tiltrådte i oktober 2013. Som tidligere nævnt undersøger ombudsmanden, om der er sket fejl eller forsømmelser, og du spekulerer måske på, hvad denne generelle betegnelse dækker. Det drejer sig især om administrative uregelmæssigheder, uretfærdig behandling og tilfælde af forskelsbehandling, men også om magtmisbrug, ansættelsespolitikker og manglende reaktion eller afslag på adgang til oplysninger af offentlig interesse. Klageren skal som det første kontakte den berørte institution for at forsøge at løse problemet. Løses det ikke, kan vedkommende klage til ombudsmanden. Klagen kan indgives på et af de 24 officielle EU-sprog. Som et upartisk organ tager ombudsmanden ikke imod instrukser fra nogen regering eller organisation. Den kan indlede undersøgelser på eget initiativ, men den kan ikke undersøge forhold, der er genstand for en retssag. Hvordan griber ombudsmanden ind? Som det første kan en meget enkel måde at løse et problem på være at underrette og informere den berørte institution. Hvis det ikke er nok, forsøger ombudsmanden at nå frem til en mindelig løsning på problemet. Lykkes det ikke, kan ombudsmanden fremsætte henstillinger til institutionen. Hvis institutionen ikke accepterer henstillingerne, kan ombudsmanden forelægge en særlig beretning for parlamentet, som derefter skal træffe de nødvendige foranstaltninger. Lad os se på et eksempel fra juli 2024. I 5 særskilte undersøgelser konstaterede ombudsmanden Emily O'Reilly, at der var sket fejl og forsømmelser hos det europæiske personaleudvalgelseskontor, bedre kendt som EPSO. Nærmere bestemt i den måde, hvorpå EPSO behandlede klager over sine online ansættelsesprøver. Ansøgerne klagede navnlig over problemet med at påbegynde prøverne, dårligt fungerende værktøjer på prøveplatformen og uforholdsmæssigt lange ventetider. I en af undersøgelserne foreslog ombudsmanden, at EPSO undersøgte, om det var muligt med tilbagevirkende kraft at tjekke de tekniske aspekter af en gennemført prøve, herunder hvordan de for

0: Το Interrail άλλαξε τον τρόπο που αντιλαμβάνουμε την απόσταση.
1: Az Interrail miatt ma már máshogy fogom fel a távolságot. Egyik pillanatban még a Cinque Terre festői szikláiban gyönyörködsz, a másikban meg már ott vagy Olaszország és Franciaország határán, Ventimiában. Az egész olyan, mintha korokon és századokon átívelően utazna az ember. Minden városnak megvan a maga jellegzetes építészete, gasztronómiája, életritmusa. Ugyanakkor sok közös is van bennük. Egy idő után ismerősnek tűnnek a közterek. Ugyanolyan otthonosan érezzük magunkat a kávézókban, még ha mindenhol más nyelvet beszélnek is. A beszélgetésekben is ugyanazok a témák jelennek meg. Az identitás, a demokrácia, a jövő. A nyelvek eltérhetnek ugyan, de legbelül ugyanaz az európai szívdobog.
0: Διαφορετικές γλώσσες, αλλά στην καρδιά τους η ίδια Ευρώπη.
2: ...2016-ban ismét a politika homlokterébe került az Interrail. Az európai parlamenti képviselők jó lehetőséget láttak a bérletben a sztereotípiák lerombolására és az európai fiatalok összehozására, ezért elhatározták, hogy minél többek számára elérhetővé teszik. Az volt a cél, hogy a fiatalok nyaralás helyett egyre inkább tanulásra, új dolgok felfedezésére, Európa alaposabb megismerésére használják. Az Európai Parlament egyik képviselője, Manfred Weber, ezt az elgondolást jól megfogalmazta egy kérdésben.
3: Mi lenne, ha a jövőben minden európai fiatal kapna ajándékba az Európai Uniótól a 18. születésnapjára egy Interrail bérletet, hogy 3 hétig megtapasztalhassa, milyenek a mindennapok Európa más vidékein?
4: ...2018-ban azután a Discover EU program megszületésével mindez valóra is vált. Azóta évről évre ingyenes utazási igazolványhoz juthatnak azok az európai fiatalok, akik az adott évben töltik be a 18-at, és készek maguk felfedezni Európa 1000 arcát, kulturális örökségét és történelmét. Az igazolványra évente 2-szer lehet pályázni. A győzteseket azok közül választják ki, akik jól válaszolnak néhány uniós vonatkozású kvízkérdésre. Fontos megkötés, hogy elsősorban a vasutat kell igénybe venni az utazáshoz. A Discover EU az Erasmus Plus egyik kezdeményezése.
2: Ami egykor egyszeri lehetőségnek indult, az lassan a felnőtté válás része. Mára ráadásul Európa minden lakója élhet az Interrail nyújtotta előnyökkel, kortól függetlenül. Bármikor körbevonatozhatja egész Európát. Nem csak külső szemlélője, hanem aktív részese lehet az európai életnek. Ha elindul a vonat, kezdődhet a kaland.
4: Ezt az adást az Európai Parlament készítette.

0: Ieri ho ascoltato una radio fighissima.
1: Uè, davvero? Ma come si chiama?
0: 60.023. No, aspetta, 6023. O forse era 6023.
1: Ah, ma ho capito, Radio 6023.
0: Esatto.
1: Radio 6023, la radio sempre al tuo fianco.
0: Però ascoltaci, Ricominciano i corsi, le fatiche per prendere il treno, l'ansia degli esami.
1: Ma tutto questo c'è un limite. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, torna al Good Morning Lab.
0: Per allietare la tua pausa pranzo e per saziare la tua voglia di musica.
1: Radio 6023.
0: Comoda,
1: viva,
0: sempre al tuo fianco.
2: 2021-ben az Európai Parlament Alekszej Navalnyinak ítélte oda a gondolatszabadságáért küzdők Szaharov díját. Az Andrej Szaharov szovjet tudósról és politikai disszidensről elnevezett díjat a parlament 1988-ban alapította. Olyan személyeket és szervezeteket tüntet ki vele, akik, illetve amelyek sokat tettek az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméért. Navalnyi az orosz ellenzék egyik legismertebb alakja, egyben Putyin elnök talán legvehemensebb bírálója 2024. február 16-án egy észak-sarkvidéki orosz büntető táborban tisztázatlan körülmények között vesztette életét. A jogász, blogger és politikai aktivista Alekszej Navalnyi 1976-ban született. Akkor került a nemzetközi figyelem homlokterébe, amikor elkezdett kormányellenes tüntetéseket szervezni, majd korrupció ellenes programmal indult az orosz választásokon. 2021. januárjában letartóztatták, amikor egy ellene elkövetett merényletből felépülve visszatért Oroszországba. Közben kiderült, hogy egy novicsok típusú harci idegméreggel próbálták megölni. Navalnyi 2020. augusztusától több mint egy hónapon át a berlini Charité egyetemi kórházban lábadozott, legfőképpen az intenzív osztályon. Gyógyulása után felkutatta azokat, akiknek érzése szerint szerepük volt a megmérgezésében. Nemzetbiztonsági tisztnek adva ki magát, sikerült szóra bírnia egy állami ügynököt, aki beismerte a vegyi fegyver bevetését. Navalnyi az orosz kormány tette felelőssé, a Kreml azonban minden vádat tagadott. Az Európai Parlament elnökéből és a képviselőcsoportok vezetőiből álló elnökök értekezletének korábbi döntése nyomán az Európai Parlament a 2021. októberi második plenáris ülésszakán hirdette ki, hogy Alekszej Navalnyinak ítéli oda a gondolatszabadságért járó Szaharov díjat. A bejelentéskor Heidi Hautala, az Európai Parlament alelnöke ezekkel a szavakkal méltatta a győztest.
3: Alekszej Navalnyi nagy bátorságról tett tanúbizonyságot, amikor megpróbálta visszaszerezni az orosz népnek a szabad választás jogát. Hazájában évek óta küzd az emberi jogokért és az alapvető szabadságokért. Ezért a saját szabadságával és csaknem az életével fizetett. Az Európai Parlament nevében követelem azonnali és feltétel nélküli szabadon bocsátását.
2: David Sassoli, az Európai Parlament akkori elnöke az ünnepélyes díjátadást követően elmondta, ezzel a Szaharov-díjjal ma a parlament egyben Alekszej Navalnyi azonnali és feltétel nélküli szabadon bocsátását is követeli. E szavak süket fülekre találtak, mint ahogyan az orosz hatóságokhoz intézett számtalan megkeresés sem vezetett eredményre. Navalnyit 2023. decemberében a szibériai Harp településre szállították át a Moszkvától keletre található Vlagyimiri területről, ahol először tartották fogva. Idén február 16-án azután holtan találták a cellájában, ahol 19 éves börtönbüntetését töltötte. A közvélekedés szerint az ítéletet politikai indíttatású vádak alapján szabták ki rá. Julia Navalnaja mindössze 12 nappal férje halálát követően február 28-án részt vett a parlament strasbourgi plenáris ülésén. A láthatóan megrendült özvegy ezekkel a szavakkal fordult a képviselőkhöz.
3: Ha tényleg le akarják győzni Putyint, Valami újjal kell előállniuk, nem a megszokott unalmas módszerekkel. Putyin egy szervezett bűnbanda feje. Önöknek és mindnyájunknak egy bűnszervezettel kell felvennünk a küzdelmet. És itt az lenne a politikai újítás, hogy a szervezett bűnözéssel szembeni módszereket alkalmazzák. Nem kell politikai vetélkedő, se diplomáciai jegyzékváltás, hanem a kétes pénzügyi mahinációk kivizsgálása. Nem kell aggályokat megfogalmazó nyilatkozat, hanem kutassák fel országaikban a maffia kapcsolatokat, azokat a csendes ügyvédeket és pénzembereket, akik segítenek Putyinnak és barátainak elrejteni a pénzüket.
2: Válaszában az Európai Parlament elnöke Roberta Metsola elmondta,
3: a ház és valamennyi tagja mélységesen elítéli ezt a gyilkosságot. Ez olyan bűncselekmény, amely független nemzetközi vizsgálatot érdemel. Tartoznak a világnak az igazsággal.
2: Az Európai Parlament egy állásfoglalásában határozottan elítélte Alekszej Navalnyi meggyilkolását, valamint teljes támogatásáról biztosította Julija Navalnyáját, aki hitet tett a férje által megkezdett munka folytatása mellett. A képviselők külön hangsúlyozták, hogy nem szabad egyenlőségjelet tenni az orosz nép és a háborús uszító autokrata Kreml rezsim közé. Szolidaritásukat fejezték ki mindazokkal, akik Oroszországban vagy bárhol máshol az embertelen elnyomás és a súlyos személyes következmények ellenére továbbra sem félnek kimondani az igazságot. Ez az adásunk az Európai Unió mind a 24 hivatalos nyelvén és oroszul is elérhető. Hallgassák meg más podcastjainkat is az Európai Parlament webrádió szolgáltatása a Europarl Radio weboldalán.
4: Tre città, una sola voce. 6023.
5: Ciao gente, siete connessi su www.6023.it.
6: Oh, ma perché fai la voce così seria sensual?
5: Perché fa figo.
6: Ah già, giusto. Beh dai, di quello che devi dire, scusa l'interruzione.
5: Eh sì. Ciao gente, siete connessi su www.6023.it, la web radio dell'Università del Piemonte Orientale. Oltre ad ascoltarci direttamente sul nostro sito, puoi farlo anche dal tuo smartphone. E se stai già in università, puoi farlo nei punti di ascolto di Vercelli, Novara e Alessandria. Non a caso, Radio 6023 è tre città, una sola voce. Ascolta i nostri programmi e la nostra musica.
6: Oh, quel tre città, una sola voce, mi è piaciuto. Rifammelo.
5: 6023, tre città, una sola voce.
7: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
8: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
7: Aiutaci a fermare questa vergogna.
8: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
10: Noi ci occupiamo della conoscenza dell'esperanto affinché sia in Italia sia all'estero si possa parlare questa lingua che non vuole sostituirsi all'inglese, ma vuole essere opportunità per poter comunicare con gli altri popoli. Praticamente noi lavoriamo su quello che adesso si continua a dire, ma non si fa mai, sulla pace, sulla solidarietà, sulla conoscenza, sul reciproco rispetto tra donne e uomini, anche tra popoli che hanno diversi colori dal nostro. E quindi questo è il nostro fondamento. Dopodiché in Italia abbiamo qualche migliaio di soci, la sede è presso la FEI, Federazione Esperantista Italiana, che ha sede in Milano. Quindi questa è la nostra sede ufficiale. Qui a Vercelli abbiamo il gruppo esperantista vercellese che aderisce appunto alla FEI ed è il secondo per presenza sul territorio. piemontese. Infatti c'è un gruppo anche a Torino, ma in tutto il Piemonte siamo solo in due. Per cui noi abbiamo anche rapporti, abbiamo soprattutto punti di riferimento anche a Biella, c'è una nostra socia e consigliera che fa il corso di Esperanto anche, diciamo anche a Biella, presso il centro servizi del volontariato. Qui a Vercelli tutti gli anni promuoviamo anche noi un corso di Esperanto che normalmente si faceva e si fa presso il liceo scientifico di Vercelli, oppure in altri casi anche presso la nostra sede sociale, che si trova in Corso Libertà 300, nella zona dove c'è il MAC, vicino al liceo scientifico. Dopodiché noi speriamo che i giovani soprattutto possano avvicinarsi a questo Esperanto, tant'è vero che abbiamo cercato di mandare anche informazioni presso una scuola media di Vercelli, di Corso Taranto, e poi anche al liceo scientifico e le altre scuole. Quindi noi distribuiamo nelle scuole di Vercelli questo nostro corso, che viene poi veicolato dall'ufficiale della scuola, in sostanza.
11: Avete anche degli altri contatti social?
10: Prego.
12: Abbiamo la pagina Facebook Gruppo Esperantista Vercellese e come Federazione Esperantista Italiana siamo presenti anche su Instagram e TikTok, mentre come Gruppo Esperantista Vercellese solo su Facebook.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
4: Tre città, una sola voce. 6023.
13: Poslušate serijo podkastov Zgodovina in dejstva, v kateri preučujemo ključne zgodovinske dogodke in njihove trajne posledice. V tokratnem prispevku se bomo posvetili enemu ključnih mejnikov evropskega povezovanja, Maastrichtski pogodbi. Pojasnili bomo tudi, kako sta pogodbo nadalje spremenili Amsterdamska pogodba in pogodba iz Nice. Ogledali si bomo zgodovinsko ozadje in glavne dosežke.